A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

sztori. Hey!

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságba is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, biztonságosabb távol. Távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllőtérképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 28-a van, csütörtök reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Megjelent a Pécsi Vakáció 2026 brossúra. Óriási tőrös darazsak lepték el Pécset. Ma már nem lesz kánikula, sokat süt a nap. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan és egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség és helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Kétnapos lesz a Római Fesztivál, június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogató központban hívják, várják az érdeklődőket, Pécset. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszik kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Dani Bunia táncegyüttes ókori római táncbemutatót tart. Ez követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Superbrands a legjelentősebb nemzetközi márka értékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emelik ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hársfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben. Nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queen zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy kis pális a borszám mellett egy Punani Masszív mashupot is eljátszanak majd. Júniusban pedig a Bagosi Brothers is fölép. Óriás, tűrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmei értéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tűrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tűrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett Társulatának vezetője, mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt.

0: hárman meghaltak. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Mini Seed Fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a Pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre. Holnap kezdődik a Hangok a békéért a Nemzetközi Kórus Fesztivál Mohácson. Délután 16:30 kerül sor a fesztivál nyitó eseményére, ahol a résztvevő nemzetközi kórusok közösen vonulnak végig Mohács belvárosán a megnyitó helyszínére. Szombaton több kóruskoncertet is meg lehet majd hallgatni, többek között a Duna Irodaházban, a Fogadalmi Templomban, a Városháza dísztermében és a Deák téren. Minden évben hatalmas siker idehaza a múzeumok éjszakája. Ehhez a Komlóverzum is csatlakozik ebben az esztendőben, azt írták közösségi oldalukon, valami készülőben van. Majd kiemelték, hogy idén is kitárják a kapukat a legkíváncsibbak előtt a múzeumok éjszakáján. Komlón a Javasasszonytól a drog laborig terjednek majd a kiállítás témái. Minden évben jelentős az az esemény a Mária Gyűdi Bazilikában, amikor is sérült embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén. Ez idén is így történt, 180-an érkeztek, hogy a Mária Gyűdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék személyes életükre. A Pécsi Újság azt írja, a Szentmisét Keresztes Andor Mária Gyűdi plébános vezette. A megengedett 90 km/h helyett 174 km/h közlekedett egy autós a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megosztott hír szerint. Május 24-én az 58-as úton vontak intézkedés alá egy autóst, aki tehát jócskán átlépte a megengedett sebességet, megsértve a KRESZ alapvető szabályait. Híreink végén néhány szóban a várható időjárásról. Ma derült napos, száraz idő várható, legfeljebb egy kértő gumúj felhővel. Az északi szelet viszont nagy területen élénk, néhol erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között alakul. Baranyában délután 24-25 fok lesz, közel 40 km/h széllökésekkel északnyugati irányból. Felhő nem lesz majd fölöttünk az égen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád, Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Jolanda Bíkuldala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, ma frissebb lesz a levegő, 22-27 fok között a maximumok, újból sok napsütés várható, még több részlet az időjárásról és friss infók az érkező hír összefoglalóban, fél hét után pedig egy legendás énekesnő nevét és hírnevét, talán egy picit meglovagolva, a Daxos érkezik a Barbra Streisand-dal. Barbra Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megjelent a Pécsi Vakáció 2026 brossúra. Óriási tőrös darazsak lepték el Pécset. Ma már nem lesz kánikula, sokat süt a nap. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan is egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség és helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Óriás, tűrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmeértéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tűrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tűrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett társulatának vezetője, mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balett zenére komponált, modern táncadaptáció lesz. Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter utcában Pécset egészen június 19-ig. Éppen ezért a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között munkaterület van. A közlekedők szempontjából ez azt jelenti, hogy teljes az útzár, és a környező utcákban is megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Best FM-mel! Ma derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb egy kért gumúj felhővel. Az északi szelet viszont nagy területen élénk, néhol erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között alakul. Baranyában délután 24-25 fok lesz, közel 40 km/órás széllökésekkel északnyugati irányból. Felhő nem lesz majd fölöttünk az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, északkeleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel. Itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Subbase Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai Kulturális Negyedben.
6: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Két napos lesz a római fesztivál, kisgyerek rekedt egy parkolóautóban. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma. Pécset, Szendi Hajni vagyok. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsen. Tavaly kicsivel több mint 1500-szer riasztották a pécsi lánglovagokat. Több téves jelzés is érkezett a katasztrófavédelemhez több mint egy évvel korábban. A tavaly évre vonatkozó statisztikából az derül ki, hogy a tényleges tűzesetek 9%-a szabadtéren, 6%-a lakásokban keletkezett, 3-an meghaltak. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt. A tűzoltók betörték az autó egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek szerencsére nem esett semmi baja az ijegységen túl. Kétnapos lesz a Római Fesztivál június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogatóközpontban hívják, várják az érdeklődőket Pécset. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszik kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Dani Bunia táncegyüttes ókori római tánc bemutatót tart. Ezt követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd. Tavaszi dallamok Aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécsett felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. Ma derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb egy kis gumúj felhővel. Az északi szelet viszont nagy területen élénk, néhol erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között alakul. Baranyában délután 24-25 fok lesz, közel 40 km/órás széllökésekkel északnyugati irányból. Felhő nem lesz majd fölöttünk az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai nap felkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az M-Vogue, mindjárt a New Level Empire és Wolf Katy, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Funk With My Heart-tal a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, felfrissül átmenetileg az idő, 22-27 fok, sok napsütés, ez várható ma is, holnap is, aztán szombaton újból jön a kánikula vissza, 30 fok körül lesz majd a maximum. Részletek és még több friss, érdekes, hasznos információ a hírekben. 7:30 után Alternate és a Free folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szakmai elismeréssel gazdagodott a zsolnai kulturális negyed. Kezdődik a Mind megette napok. Még lehet jelentkezni a Miniszit fesztiválra. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi zsolnai kulturális negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike. Elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Superbrands a legjelentősebb nemzetközi márka értékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emeli ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Miniszit fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. Ma derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb egy kis gumúj felhővel. Az északi szelet viszont nagy területen élénk, néhol erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között alakul. Baranyában délután 24-25 fok lesz, közel 40 km/órás széllökésekkel északnyugati irányból. Felhő nem lesz majd fölöttünk az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan, a 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys! És a halott pénz is. Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécset vizsgálták az emberi agyat, felborult egy jármű, folytatódik a nyárias idő, de enged a fogságából már a kánikula. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja másfél milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben, nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queen zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy Kispál és a Borszám mellett egy Punani Masztív mashupot is eljátszanak majd, júniusban pedig a Bagosi Brothers is fölép. Május 31-ig látható még a Szipál 101 Fény, Élet, Örökség, a Divat Fényei című kiállítás Pécsett az M21 galériában. A tárlaton a 102 évvel ezelőtt született fotós munkáit ismerhetjük meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. Ma derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb egy kért gumúj felhővel. Az északi szelet viszont nagy területen élénk, néhol erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között alakul. Baranyában délután 24-25 fok lesz, közel 40 km/órás széllökésekkel északnyugati irányból. Felhő nem lesz majd fölöttünk az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ir Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620-55-55-155, Maxim Levente vagyok. Május 28, csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos családoknak és Emileknek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon, már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal, Jammin' a Best-en!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30-35 fokkal, amelytől idéglenesen, ha egy-két napra is, de most búcsút vettünk a tegnapi hidegfronttal, felfrissült a levegő, 22-27 fok lesz ma. De hogy mi várható a folytatásban, az is kiderül a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, rögtön folytatjuk Bryan Adams-szel.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megjelent a Pécsi Vakáció 2026 brossúra. Óriási tőrös darazsak lepték el Pécset. Ma már nem lesz kánikula, sokat süt a nap. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan is egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség is helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Óriás, tőrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmeértéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tőrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tőrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett Társulatának vezetője. Mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balettzenére komponált, modern táncadaptáció lesz. Kesselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete, érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
7: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
9: Két napos lesz a római fesztivál, kisgyerek rekedt egy parkolóautóban. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma. Pécset, Szendi Hajni vagyok. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsen. Tavaly kicsivel több mint 1500-szer riasztották a pécsi lánglovagokat. Több téves jelzés is érkezett a katasztrófavédelemhez, több mint egy évvel korábban. A tavaly évre vonatkozó statisztikából az derül ki, hogy a tényleges tűzesetek 9%-a szabad téren, 6%-a lakásokban keletkezett, 3-an meghaltak. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt. A tűzoltók betörték az autó egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek szerencsére nem esett semmi baja az ijegységen túl. Kétnapos lesz a Római Fesztivál június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogatóközpontban hívják, várják az érdeklődőket Pécset. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszi kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Danibunia táncegyüttes ókori római tánc bemutatót tart. Ezt követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd. Tavaszi dallamok Aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécsett felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit.
10: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
9: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maroon 5 dala. Május 28-án csütörtökön, a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő. Megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza, 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent, az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Duna hídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Ide írta az iménti hallgató és hívható SMS Viber szám 1-ben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Westen.

Best FM a legjobb zenék egy szakítás történetével. Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, a legjobb zenékén az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szól ez at night, és ha nem is éjszaka, de este, 6-tól ma is lesz night shift, csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szakmai elismeréssel gazdagodott a zsolnai kulturális negyed. Kezdődik a Mind megette napok. Még lehet jelentkezni a Miniszit fesztiválra. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi zsolnai kulturális negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Superbrands a legjelentősebb nemzetközi márka értékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emeli ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Miniszit fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, az 1-es kilométernél a belváros felé lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer Mágus Bob Sinclair, na és Gary Payne, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ez a Girl Like You.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Egyetben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, savanykás megyleves citromfűvel. Az A menü cigánypecsenye pirított új burgonyával, a B menü fetával töltött gombafejek házi morzsában, tészta salátával. A C menü hentes tokány pirított tarhonyával. A Paleo menü 3290 forintért, olasz zöldségleves, gyömbéres sertéscsíkok sült karottával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldséges májgaluska leves. Az A menü rántott csirkemell karbonárával, a B menü fűszeres fetával töltött lángos, citromdesszinges levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, magyaros burgonyaleves füstölt tofuval, spenótos dödölle. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ébreszt FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebédajánlata 2990 forintért, savanykás megyleves citromfűvel. Az A menü cigánypecsenye pirított új burgonyával, a B menü fetával töltött gombafejek házi morzsában, tésztasalátával. A C menü hentes tokány pirított tarhonyával. A Paleo menü 3290 forintért, olasz zöldségleves, gyömbéres sertéscsíkok sült karottával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldséges májgaluska leves. Az A menü rántott csirkemell karbonárával, a B menü fűszeres fetával töltött lángos, citromdesszinges levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, magyaros burgonyaleves, füstölt tofuval, spenótos dödölle. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat, sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál, napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJL bevallási rendszere, az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt hullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin-Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik legnagyobb hip-hop buli himnusza, a Jump Around, a House of Pain slágere is attól az úriembertől származik, legalábbis annak a csapatnak, az alapító tagjától, aki most is gitáron játszik, illetve mellette még rapper. Szóval az ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró Eric Schrodion, művész nevén Everlast, és a What It's Like a Besten.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válaszol időben másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

do something. Make a bet. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Róma, jó lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronald.

péntek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Tóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot. Tenger helyett jó lesz majd aliga. Te vagy a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első dalából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
3: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokra, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több tízezren érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugat és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben. Hozom a legnagyobb kedvenceket, itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk, mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es, 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Digity itt a Best FM-en. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620 55 55 155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infókkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ide várom az infókat. Ma is jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Tá, a Honeybee-től. És jön majd Tupac is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Next FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, az a fő gondolat, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
1: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyagtermékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyagtermékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Azt hiszem, néha örülhetnek, hogy nincs bekapcsolva mindig a mikrofon, mert hogy imádok énekelgetni. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is 4 perccel, mert hogy én már láttam, hogy a Lady Marmalade érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink dala, úgyhogy már előre énekelgettem, de ígérem, mindjárt ki is kapcsolom a mikrofon. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Sisters, let me hear y'all.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél, a sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzitő térségében két autó ütközött, a 76-os kilométer a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros, a 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat és vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként a folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát, jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
3: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az európai ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
6: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni, illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbálhatnak, ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
5: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugat és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délután mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sand Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el és a Királylány. Most a No Doubt Indeed, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.

Beszélem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy már meg is hoztam. Elég sokan vagyunk, akik azért elég gyakran tömegközlekedünk, legyen az busz, villamos, vonat, vagy tényleg bármelyik közlekedési eszköz. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha úgy általánosságban a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor bizony, melyik film lenne az? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tűhet itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorosa, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján, a Jáki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól a Music itt a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap a Solnai Kulturális Negyedben.
2: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Pécset vizsgálták az emberi agyat. Felborult egy jármű. Folytatódik a nyárias idő, de enged a fogságából már a kánikula. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben, nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queenbee zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy Kispál és a Borszám mellett egy Punani Masszív mashupot is eljátszanak majd, júniusban pedig a Bagosi Brothers is föllép. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Óriás, tűrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmeértéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tűrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tűrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan és egyedülálló kiadványa, a P Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség és helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak az 1-es kilométernél a belváros felé, lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, kellemes délutánt kívánok. Ma már csütörtök van, ami azt jelenti, hogy fogynak a belépők a Villányi Tancsabda koncertre. No, de nem kell aggódni, ma is játszunk, úgyhogy játékra fel, no meg persze hallgatjuk a dalokat. Itt van elsőként Lady Gaga slágere, szól a Paparazzi. 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, és bizonyadig bármikor indíthatom a játékot, hiszen ma is páros tankcsapda belépőt lehet nyerni a villányi sóra június 5-ére. Amikor megvolt a felhívás, onnantól várom a tankcsapda szót az ön keresztnevével a 30-as 889 Szent Egy Hetes számra SMS-ben vagy Viberen keresztül. Apropó, ugyanide jöhetnek a közlekedési információk is. És hogy a következő napok mit hoznak idő járás tekintetében, erről hamarosan beszámolok. Addig is velünk lesz a Bagosi Brothers Company, a Pussycat Dolls, a Well Hello, most viszont romantikázunk irány London, itt van Robbie Williams és a She's the One az új évezredből.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hamarosan visszatér a nyári meleg, nézzük a részleteket. Pécset most 22-23 fok van körülbelül. Este feltámadhat a szél, éjszaka akár viharossá is fokozódhat. Holnap reggelre rendesen lehűl majd a levegő, nagyjából 9-10 fokra kelünk, napközben a 24 fok a jellemző, és megint magas lesz az UVB sugárzás, úgyhogy 11 és délután 3 óra között lehetőleg nem menjünk a tűző napra, használjunk sapkát, napszemüveget és a legfontosabb fényvédőkrémet. Szombaton visszatér a nyárias idő 30-32 fokkal, vasárnap már jönnek az záporok, zivatarok, ott egyébként 28-29 fokra érdemes számítani. Hétfőn csapadékzóna 2-4 fokkal, 27 fokkal, míg kedden 29, szerdán, csütörtökön és pénteken jövő héten egyöntetően 26-27 fok lesz. Az időjárás hírei után szinte bármikor játszhatunk, hiszen nálam van még a mai páros belépő a Villányi Tankcsapda koncertre. Amikor megvolt a felhívás, várom majd a tankcsapda szót, valamint az ön keresztnevét SMS-ben és Viberen keresztül a 30-as 889 107-esre, a legfontosabb, hogy ön legyen a tizedik. Most pedig jönnek a dalok, 90-es évek Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, itt lesz a Nox és az Árvadal, ő pedig már Denzel, valamint a Pump It Up, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól. A Best hallgatóinak a számom 30-as 889-107-es. Egyébként ezt a számot lehet használni a játékkal kapcsolatban is, amelyet most még eddig nem indítottam el. Szóval akkor közlekedés, Kriszta írt nekem, Patacs előtt, Trafipax neki, köszönöm szépen és jó utat kívánok. Érkezik Olai Bolyas lágere, szól a Baby a Best FM-en. The Baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Elő a mobiltelefonokkal, mert hogy valami asúgja nekem, hogy a következő órában előkerül a páros tankcsapda belépő, amelyet egy hallgató ma is megnyerhet, mondom majd a részleteket, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán pedig James Blunt dalát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu. Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
0: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
0: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
0: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Teljes útzár lesz a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Két táncművész szerződtetne le a Pécsi Balett. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsett. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsen. Tavaly kicsivel több mint 1500-szer riasztották a pécsi lánglovagokat. Több téves jelzés is érkezett a katasztrófa védelemhez, több mint egy évvel korábban. A tavaly évre vonatkozó statisztikából az derül ki, hogy a tényleges tűzesetek 9%-a szabadtéren, 6%-a lakásokban keletkezett, 3-an meghaltak. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt. A tűzoltók betörték az autó egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek szerencsére nem esett semmi baja az ijegységen túl. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Superbrands a legjelentősebb nemzetközi márkaértékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emeli ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett társulatának vezetője. Mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Kétnapos lesz a Római Fesztivál. Június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogatóközpontban hívják, várják az érdeklődőket, Pécset. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszik kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Dani Bunia táncegyüttes ókori római tánc bemutatót tart. Ezt követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, addig viszont rengeteg időnk van, úgyhogy belefér egy játék is. Tankcsapda, villány, páros belépő, jönnek a részletek, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, már készülődik a Red Hot Chili Peppers, előtte itt van James Brown.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Adjon az ég, mennyország turiszt, örökké tart, vagy éppen Pesten megjelent Isten. Én csak sorolom a slágereket, a srácok viszont el is játsszák Villányban június 5-én, ugyanis odaérkezik a Tankcsapda egy hatalmas, látványos, őrületesen nagy showval, ide pedig páros belépőt lehet nyerni még ma is, illetve holnap is. Mondom a részleteket, várom a Tankcsapdát, valamint az ön keresztnevét SMS-ben vagy akár Viberen keresztül, a számom 30-as 889 101-7-es. Nagyon fontos az időzítés, hiszen mint mindig, ma is a 10 hallgatóval fogok játszani. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen, velünk lesz Florida Cash-ával, érkezik Berkes Olivér, ő pedig már George Michael a 90-es évekből, 96-ból, ez a Fast Love a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A komlói rendőrök továbbra is keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonardót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, a tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es zöld számon, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon, és persze várják személyesen is a komlói rendőrkapitányságon. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy elindult a játék, folyamatosan jönnek az SMS-ek, hiszen a Tankcsapda villányi koncertjére páros belépőt lehet nyerni ebben az órában, mást nem várok cserébe, mint a tankcsapda szót, illetve az ön keresztnevét SMS-ben vagy Viberen keresztül, a számom 30-as 889-117-es. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a Simple Red, Ember Mark, illetve Tom Novi is, nem utolsó sorban a Volvox, valamint a Taps, a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Teljes útzár lesz a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan kiderül, hogy ki a mai nyertesünk, addig is jönnek a névnaposok, elsőként ők a Csanádok és az Emilek. Születésnaposok: 82 éves Gladys Knight amerikai popénekesnő, 68 éves Fehér Anna színésznő, a Szomszédok egykori almája, 58 éves Kylie Minogue énekesnő és színésznő, akkora slágerekkel, mint az In Your Eyes, a Love at First Sight, vagy éppen a Spinning Around, és végül 45 éves Talmácsi Gábor, gyorsasági motoros versenyző. A névnaposok és a születésnaposok után folytatódik a zenei maraton, jön a Bermuda slágere, ez a Monte Carlo a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Friss hírek, információk pontosan 5-kor itt a Best FM-en, aztán szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Adom a 90-es klasszikust Brand New Heavy Sometimes, előtt a Mojo játszik Chillin címmel, most viszont mi játszunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, tessék.
1: Jó napot kívánok, H. Horváth László, Best FM. Kihez van szerencsém?
2: Szia, Enikő vagyok.
1: Hello, Enikő. A keresztnév lemaradt a tancsapda mellől. Ez mekkora gond szerinted?
2: Remélem nem nagy.
1: Oké, vajszívű vagyok. Te vagy a tizedik. Gratulálok hozzá.
2: Jaj, de jó. Köszi.
1: Június köszi. 5-e villány tancsapda koncert. Áruld el nekem, mi a kedvenc slágered a fiúktól?
2: Hú, sok van. Az agyon az ég talán.
1: Közös kedvenc, megállapodtunk ebben.
2: Na, szuper.
1: Jó szórakozást hozzá.
2: Köszönöm, köszönöm szépen.
1: Enikő szerencsés volt, elvitt egy páros belépőt. Egy darab még maradt, úgyhogy a játék holnap folytatódik.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Pécset vizsgálták az emberi agyat, felborult egy jármű, folytatódik a nyárias idő, de enged a fogságából már a kánikula. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kór, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan is egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brosúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség és helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Miniszit Fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a Pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 24-25 fokról este 18-19-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Érkezik Baranyába egy-két felhő, de ebből csapadék nem várható. Holnap 10-11 fokra ébredünk, és délután is csak 24-25 fok valószínű vételkörzetünkben. Fátyol felhős napos időben lesz részünk, mérsékelt szél kíséretében. Szombaton kisebb eső is elérheti majd térségünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hanyi, köszönöm szépen, és neked jó pihenést, hiszen a holnap már visszatér Ince Anna Mária, és ha a holnapnál tartunk, akkor bizony maradt még egy páros belépőm a Villányi Tankcsapda koncertre, ezt most el is rakom szépen félre, visszatérünk rá. Indítom a zenei maratont, itt van elsőként a Mojo slágere, szól a Chilina Besten. 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap visszatér a magas UV-sugárzás, érdemes fényvédőkrémet használni, hiszen hogyha valaki érzékenyebb bőrrel van megáldva, az bizony percek alatt le tud égni a napon. Egyébként 23-24 fokra készülhetünk. Szombaton és vasárnap egyöntetően 29-30 fok lesz, ebből a szombat szelesebb, a vasárnap viszont picikét viharosabb is lehet, oda mondanak 2-4 mm csapadékot, hétfőn még több eső 4-6 mm mennyiségben 27 fokkal, kedden 29, míg a jövő hét többi részében 26-28 fokra érdemes számítani. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, hozom a cica harcot a 90-es évekből. Itt van 96-ból Brandy és Mónika közösen, The Boy Is Mine, a Best FM-en. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Az allergiáról lesz szó a következő percekben. Vendégem dr. Horváth Ádám, rezidens gyógyszerész. Mi is az allergia, és körülbelül mennyi embert érint ma Magyarországon?
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ugye maga az allergia az atópiás betegségek körébe tartozó problémakört fogja ugye jelenteni. Ugye, ha azt szeretnénk definiálni, hogy mire lehetünk igazából allergiások, akkor nagyjából azt tudom mondani, hogy bármire. Ugye ez pollenekre, porra, akkor állatokra, például állatszőrre, gyógyszerekre egyaránt kialakuló problémakört jelenthet. És azt megítélni egyébként, hogy Magyarországon ez hány embert érint, egy elég nehéz kérdés, ugyanis nagyon sokan vannak alul-diagnosztizálva egyébként ezzel a problémakörrel, ugyanis nagyon sokszor nem annyira erősek a tünetek a betegek részéről, hogy ezzel feltétlenül mondjuk orvoshoz forduljanak, tehát ez egy nehéz kérdés, hogy hány embert is érint Magyarországon.
0: Az allergia velünk született, vagy életünk folyamán is bármikor kialakulhat?
1: Ez abszolút egy az életünk folyamán kialakuló problémakört jelenthet egyébként. Gyakorlatilag az életkor bármelyik szakaszában kialakulhat allergia. Ugye jellemzően egyébként gyermekkorban szokott ez előjönni, viszont előfordulhat, hogy felnőtt korban alakul ki egyébként az allergiás reakció.
0: Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
1: Főleg akkor, hogyha ugye komplex tünetekkel rendelkezik a beteg, ez alatt érthetjük igazából a szemviszketést, orrfolyást, akkor a tüsszögés nagyon gyakori tünetként jelentkezhet, különböző bőrreakciók, viszketés, kiütések jelentkezhetnek, ugye főleg az allergiánál való találkozás kapcsán. És ugye, ha elmegy valaki orvoshoz, akkor általában egyszerű bőrtesztet szoktak egyébként végezni. Ennek folyamán arról van szó egyébként, hogy különböző allergéneket karcolnak úgymond a betegnek a bőrébe, ugye kis koncentrációban, és azt nézik, hogy milyen reakciót vált ki ugye a betegnek a bőrén. Ugye a pozitív kontrollként, amihez hasonlítják egyébként a különböző allergének által kiváltott hatásokat, az ugye a hisztamin névre hallgató anyag lesz, ami egyébként ennek az allergiás folyamatnak gyakorlatilag az indikátora, illetve az elindítója lesz igazából. Ugye erről annyit kell tudni, ez egy olyan anyag, ami normálisan is megtalálható egyébként a szervezetünkben. Nagyon sok különböző élettani hatással fog egyébként rendelkezni, de az egyik legjelentősebb hatása igazából az ilyen allergiás reakcióknak a kialakulása lesz. Éppen ezért lehet ezt felhasználni ugye a diagnosztikában is gyakorlatilag.
0: A vizsgálatnál mire tesztelik az allergiás beteget?
1: Attól függ igazából, hogy milyen időszakban jelentkeznek például a tünetek, hogyha ugye főleg egy ilyen kora tavasztól igazából a késő őszig terjedő időszakban jönnek mondjuk a tünetek, amivel a betegünk ugye az orvoshoz fog fordulni, akkor elsősorban ugye pollenekre fognak igazából tesztelni. A másik nagyon gyakori az a különböző élelmiszereknek a tesztelése lesz igazából. Itt ugye zöldségekre, gyümölcsökre lehet gondolni, fűszerekre lehet gondolni, ételadalékokra lehet például gondolni. De alapvetően erre szoktak, illetve ugye, ahogy említettem is, például ugye állatszőrre is lehet egyébként allergiás az ember, tehát hogy erre is tesztelhetnek egyébként.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton Janicsák Vecsa slágerével, szól a Labirintus.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokátok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
6: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
7: Hírek a Best FM-en. Nagy lesz a forgalom a Feri-hegyi reptéren, rendkívüli kamionstopp a BL döntő miatt, tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
8: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
7: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hét igen, White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
6: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretitek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi

pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra. Aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rák ellenes hét, rekordot döntött az ESIA, szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, között a Mohu. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk. 06-20-55-55-155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunk, és így végig pofáztuk a Spiller Group Jetet, úgyhogy
4: igyekszünk ezt elkerülni, tényleg,
3: ne haragudjatok,
4: hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdek.
3: Ugyan, de most akkor tényleg fogjuk be, okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, Dance-es csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel, illetve Spiller Group Jetel a legelején. Nyomja, Dimi, kérünk.
4: Okay.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Van nekem egy tervem, nem tudom, hogy sikerülni fog-e, ugye, hát ugye Arsenal Paris Saint-Germain döntő, ugye, igen, szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni, még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy mind, de hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a, ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van a merítés.
0: Igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. Tehát, hogy csak, és hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de mi a kérésem úgy lehet ilyen kulisszatitkokat megtudni tőled, Whiteboy, hogy ilyenkor mi a mondás, hogy mit igen, mit nem, hogy old meg zeneileg.
0: Igazából de hála az égnek, azért már dolgoztunk párszor együtt.
1: Ezért
0: a
1: kulatfával,
0: tehát tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, én meg azt meg tudom oldani. Figyelj, ott lesz 70 ezer ember, vagy mondjuk 65 ezer ember, mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. Húzd fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szó 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stegbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából azt hiszem 3, de úgy van, hogy a kapunyítás az ugye 3 órával a síp szölött van, tehát ezért nekem ott 3 órán van ott szépen.
1: És ezt ténylegesen végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Hát, figyelj, az EB-meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszókat, kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem. De azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog. Olyan büszke vagyok a Whiteboyra, legyetek büszkék ti is!
0: Ezt megpróbálom minden utómódon rögzíteni. Kis kamerákkal, ez meg kell, mert ez Isten tudja, hogy mikor lesz még egyszer. Nem is az! Mikor lesz majd még egyszer az, hogy Budapesten VR5-től lesz és zenélhetsz rajta. Ugye ezt minden másodpercét rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akartam volna minden másodpercét élvezni, picikét túl dumáltam.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként? Jönnek a dátumok.
2: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel rá, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várjál, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs
1: na,
2: körül zajlik.
1: Visszajöttek megállapotatok.
2: Így jó, van, akkor közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttérmuzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán ez holnap, sportos hétvége.
2: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen Felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és utána, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve. Igen.
2: Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát neked a backstage-ben legyen csak egy ezért tévé.
2: Igen. Vagy FND barátunk ezt meg szokta oldani így pult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez azért volt, ki volt az óriási ment az interneten, talán a Sven Vész?
2: Valami fesztivál, és... a meccset.
1: Hát igen, de kis telefonján nézte a meccset, és egy döntő vagy elődöntő volt valami,
2: nekem
1: és közben
2: mondjuk nem lenne képem, de van, aki ezt úgy csinálja, hogy nem veszik észre, és nem nyomja rá a bélyegét a produkcióra, akkor fiam, mehetünk.

FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Look into my eyes and I own you.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a Mennyország, ugye kezdődik a nyár.
2: Igen, hivatalosan is.
1: Úgyhogy jövő héten mi már nyárban fogunk találkozni. Hát vagy, ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye.
1: Jó, figyelj, óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello.

0: játékcuknál. DJ Miller. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébihja tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
1: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal. Aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty Love.
0: Ez a Night Shift a Best

0: szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams, legyünk őszintén, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy egy James Bond főcímzenéből csináljon egy slágert. Így született meg a Millennium.

Best FM a legjobb zenék, két Daft Punk egymás után. Jó, nem pont egymás után, lesz még a kettő között egy Melody Maker Money Monday, de két Daft Punk. Jó, másfél Daft Punk. Na, fogalmazunk így. Jön egy hamisítatlan és eredeti Around the World, aztán pedig a Money Monday után pedig egy Harder, Better, Faster, Stronger Kanye West verziójában, ami ugye csak simán Stronger lett. Na, ez az igazság, ez fog történni a következő percekben itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is, elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára. Idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok, nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UVB sugárzással mindenhol.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek, a parti arcoknak pedig a Bucketheads csak ezzel jelenthet egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Hey, how you

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jó fejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Míg tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESIA, sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítványa a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiúzenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiúzenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiúzenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, talán ugye a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhetően a Bajnokok Ligája szombati mutatása.

Shaggy, Usain Bolt és a most érkező Sean Paul is egy Elite klubhoz tartozik Jamaikán belül. Mindhárman rendelkeznek az Order of Distinction elnevezésű kitüntetéssel, amelyel olyan jamaikai zenészeket, művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket jutalmaznak, akik sokat tettek az országért, illetve az ország hírnevének öregbítéséért. Sean Paul jön a Get Busy-vel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második részbetétdal a Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve. Rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Duett, duett hátán, a mai utolsó 60 percben itt a Bestet. A Val már hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Shaggy érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val énekli majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Shaggy és Sting között, Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Shaggyről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az Itt Vazunivel.

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem vágyba, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, meg persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Nácsift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól meg jönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen évfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.